0: Pályukon kívül komoly kockázatnak tették ki magukat. Július 1-én ugyanis életbe lépett az Európai Unió szabályzata, amely előírja, hogy minden a kriptovaluták piacán működő cégnek engedéllyel kell rendelkeznie. A problémát éppen ez jelenti, mivel Románia az egyetlen uniós tagállam, ahol nem létezik a szabályozás gyakorlatba ültetését lehetővé tevő törvény, és mivel egyelőre kormányunk sincs, kizárt, hogy a közeljövőben változna a helyzet.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jogi akadályokba ütközhet egy esetleges előrehozott parlamenti választás megszervezése. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság, új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szármaradványai ellen. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jogi akadályokba ütközhet egy esetleges előrehozott parlamenti választás megszervezése. Az állandó választási hatóság elnöke szerint le kellene rövidíteni a teljes választási menetrendet. Ehhez azonban sürgőségi rendeletre lenne szükség, amelyet a jelenlegi ügyvivő kormány nem fogadhat el. Az intézményvezető arra is emlékeztetett, hogy az alkotmány szerint az államfő feloszlathatja a parlamentet, ami előrehozott választások kiírását vonja maga után, a választásokat pedig legfeljebb 3 hónapon belül meg kell tartani. A választókerületi és szavazóköri választási irodák megalakítására jóval rövidebb határidők állnának rendelkezésre, ami felvetni a jogorvoslathoz való hozzáférés és az esetleges óvások gyors bírósági elbírálásának problémáját. Ugyanakkor rövidíteni kellene az aláírásgyűjtési időszakot is, vagy csökkenteni kellene az előrehozott választásokon előírt támogató aláírások számát, tette hozzá a hatóság elnöke. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság, új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szármaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére, elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenóta, zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szármaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia 2-es rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a 3 vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepelnek a gyermekes párok. A 3 vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Alig több mint egy hónapja maradt Romániának az uniós források lehívásához szükséges feltételek teljesítésére, 8,7 milliárd euró végleges elvesztését kockáztatja. Szinte lehetetlen küldetésé vált a hazai megyék egy részében a gépjárművezetői engedély megszerzése, Bihar megyében sem túl könnyű jogosítványhoz jutni. Végleg pontot tehet a viták végére a koronavírus elleni mRNA-s oltásokkal kapcsolatban a világ egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapjában megjelent tanulmány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Alig több mint egy hónapja maradt Romániának az uniós források lehívásához szükséges feltételek teljesítésére, 8,7 milliárd euró végleges elvesztését kockáztatja, figyelmeztetett Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó. A szakértő szerint a PNRR végrehajtása jelentős kudarcnak bizonyult. Románia ugyanis a többszöri felülvizsgálat után újra számolt összegek, mindössze 61%-át hívta le, az eredetileg rendelkezésre álló 29 milliárd eurós keretnek pedig mindössze a 44%-át. A kudarcot nem csak a hibás végrehajtás, hanem már maga a PNRR rossz kidolgozása okozta. A tervet sietve állították össze, komoly gazdasági és társadalmi hatástanulmányok nélkül, és az akkori kormány olyan határidőket, illetve reformokat vállalt, amelyek teljesítéséhez nem mérte fel kellően a minisztériumok adminisztratív kapacitását. Szinte lehetetlen küldetésé vált a hazai megyék egy részében a gépjárművezetői engedély megszerzése. A megyék között tapasztalható megdöbbentő különbségek komoly kérdéseket vetnek fel a vizsgáztatási rendszer objektivitásával kapcsolatban. A gépjárműbejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság adatai szerint, míg egyes megyékben a jelöltek csak nem fele már az első próbálkozásra átmegy a vizsgán, addig máshol szakértők szerint a folyamat nem más, mint egy érzelmi és pénzügyi mészárlás. A belügyminisztérium összesítette az első vizsgájukra jelentkező autós iskolások sikerességi rátáját. A dokumentum óriási szakadékot tár fel a megyék között. A rangsor éllovasa Fehér és Völcsa megye, itt szinte minden második jelölt elsőre megszerzi a jogosítványt. A rangsor sereghajtói pedig Jász, Buzó és Arad megye, itt a legkisebb az esély a gyors sikerre. Bihar megye a maga 30,7%-os arányával az országos középmezőnyben helyezkedik el. Végleg pontot tehet a viták végére a koronavírus elleni mRNA-s oltásokkal kapcsolatban a világ egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapjában megjelent tanulmány. A kanadai Brit Columbiai Egyetem kutatói most, hogy világszerte már több milliárd adagot adtak be a védőoltásból, ismét megvizsgálták, miként teljesítenek a vakcinák. A milliárdnyi mRNA-s oltás adatait összegző friss tanulmány szerint a súlyos mellékhatások esélye nagyon kicsi, miközben a vakcina életeket ment. Ráadásul a Karikó Katalinék által kifejlesztett technológia hamarosan a rák és autoimmun betegség elleni harcban is fegyverré válhat. Kiderült, az mRNA-s vakcinák súlyos mellékhatásai kivételesen ritkák voltak. A szívizomgyulladás és a szívburokgyulladás 1 millió emberből mindössze 12,6 esetben fordult elő a Pfizer és 35,6 esetben a Moderna oltás miatt. Az allergiás reakciók tekintetében még alacsonyabb volt a mellékhatás előfordulásának kockázata.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plus FM. Plus FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen állásáját készül felszabadítani a minisztérium. Több hónapra lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti megyei utat. Július 1-től illegálisan működik minden kriptovalutával foglalkozó cég, ugyanis életbe lépett az Európai Unió ezzel kapcsolatos új szabályzata. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 7621 betöltetlen állásáját készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre is megfelelő létszámú orvos csapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással. A rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz, idézte a közlemény Cseke Attila ügyvivő egészségügyi minisztert. A megyei tanács megbízásából elkezdődött a Pádis és Ponorék közötti út korszerűsítése, ezért közlekedésbiztonsági okokból december 1-ig nem lehet közlekedni ezen az útszelvényen. Mircea Malán megyei tanácselnök kifejtette, a közel 10 km hosszú szakasz korszerűsítésének fő célja a menetidő lerövidítése. Az Európai Uniós pénzforrásokból finanszírozott bruttó 81,6 millió leértékű beruházás futamideje 18 hónap. A munkálatok során kiszélesítik az utat, megágyazzák és megerősítik a betonszegélyköveket, ahol szükség georácsokat és geoműanyagokat alkalmaznak. Átereszeket helyeznek ki, kiegyenesítik az útfelületet, ütvefúrógéppel szikladarabokat törnek le, és természetesen a legvégén aszfaltburkolatot is leterítenek. Meredeken nő a kriptovalutákba fektető romániaiak száma. A hivatalos becslések szerint jelenleg mintegy 2 millió román állampolgárnak van bitcoinja, vagy valamilyen más virtuális pénzneme. Ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. A hazai befektetők által kriptovalutában tartott összeg meghaladja a 12 milliárd eurót. Hozzávetőleg minden második befektető romániai cégen keresztül vásárolt kriptovalutát, aminek révén önhibájukon kívül komoly kockázatnak tették ki magukat. Július 1-én ugyanis életbe lépett az Európai Unió szabály, amely előírja, hogy minden a kriptovaluták piacán működő cégnek engedéllyel kell rendelkeznie. A problémát éppen ez jelenti, mivel Románia az egyetlen uniós tagállam, ahol nem létezik a szabályozás gyakorlatba ültetését lehetővé tevő törvény, és mivel egyelőre kormányunk sincs, kizárt, hogy a közeljövőben változna a helyzet.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10 pár óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Július 10-e péntek van, és nyilván a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodok majd a jó hangulatról itt a 89,6-on. És persze ezt most is a legjobb Plusz FM-es slágerekkel teszem, olyanokkal, mint az adásindító Niall Horan-dal. Érkezik tőle a Dinner Party.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 10 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Kán plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek, mert júliustól képzeljétek el, minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mit szóltok hozzá erre a kérdésre, akkor egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek a legkiválóbb slágereket.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy ettől a hónaptól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Az Európai Unió által bevezetett új előírás, amely minden új személyautóra kiterjedően kötelezővé teszi az alkoholzár, azaz alkolok utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári interfész és csatlakozás preinstallációját. A szakértők szerint egy rendkívül fontos mérföldkő az utakon. A szabályozás, amely az EU által támogatott Vision Zero program része, célja, hogy a drasztikusan visszaszorítsa az ittas vezetés okozta tragédiákat, viszont azért nem kell már most rögtön pánikba esni, hisz ezzel a lépéssel a döntéshozók nem egy azonnali, közvetlen kötelezettséget róttak a mindennapi sofőrökre, magát az alkoholszódás készüléket nem kell már most beszerezni, hanem a jövőbeli célzott rehabilitációs programok vagy szigorúbb közlekedésbiztonsági intézkedések technikai feltételeit kell már most biztosítani. Összességében az interfész kötelezővé tétele egy logikus előremutató lépés a modern gépjármű biztonságban, amely a járművek szintjén támogatja a hatóságok munkáját anélkül, hogy a hétköznapi szabálykövető autósok szabadságát indokolatlanul korlátozná. És én sem fogom korlátozni, hogy elmondjátok a véleményetek ebben a témában, én pedig hozom nektek cserébe a legjobb zenéket.

0: Áradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Hát akkor elég a lustálkodásból. Ébresztő Nagyvárad, 6 óra 26 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok, és persze én is szeretném hallani a ti véleményetek. Ma például azzal kapcsolatban, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy ettől a hónaptól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. A statisztikák alapján az alkohol jelentős szerepet játszik az uniós halálos kimenetelű közúti balesetekben is. A szakértők szerint az alkoholzárak használata akár 40-95%-ig terjedően is hatékonyabb lehet az ittas vezetés megakadályozásában, mint a hagyományos pénzbírságok. Mivel a gyári csatlakozás már minden új autóban adott lesz, a jövőben sokkal egyszerűbb és jóval költséghatékonyabbá válik a szonda beszerelése azok számára, akiknek ezt jogi úton, például korábbi szabálysértés miatt kötelezővé teszik, vagy önként szeretnék alkalmazni. Egyes szakértők és járművezetők részéről felmerül ugyan az aggodalom a biometrikus és vezetési adatok gyűjtésével, valamint az adatkezelés biztonságával kapcsolatban, de számos taxitársaság és logisztikai cég már eddig is előszeretettel alkalmazta ezeket a rendszereket a vállalati biztonsági irányelvek részeként. Engem pedig érdekelne természetesen továbbra is, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Van kint a Facebookon egy bejegyzés ezzel a kérdéssel, amelyhez egy komment formájában is elmondhatjátok a véleményetek, én pedig most is adom cserébe a legjobb zenéket.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: 6 óra 35 perc van ült mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, aki túl sok változásra nem tud beszámolni időjárás tekintetében a tegnapi naphoz képest. Hasonlóan ahhoz egy többnyire derült égbolttal és viszonylag kellemes hőmérsékletekkel bíró napnak nézünk elébe a mai nap folyamán is. Gyönyörű szép napsütéses időnk lesz. Időnként ugyanakkor majd bevekúszik fölénk egy-egy felhő, és a délkörű órákban amúgy lehet, hogy egy kis csapadékra is kell számítani. Igaz, ez csak helyenként, tehát nem általánosan Várad és környéken, hanem csak bizonyos területeken. A hőmérsékletek tekintetében ugye, mint említettem, hasonló lesz a helyzet, mint tegnap. Most is ilyen 15 fok körül mérhetünk a hajnali órákban, később pedig a délután folyamán olyan 26 fok körül alakul majd a maximum. Enyhe légmozgás mellett is továbbra is gyenge melegfronti hatás is terheli majd a szervezetünket. Az utak terheltsége kapcsán pedig számítok azért rátok, lassan megoszthatnátok velem, hogy mi újság. Amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

Jó reggelt, Nagyvárad! Az előbbi Bruno Mars dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a Reggeli Pluszban, és persze a legfontosabb tudnivalókat is, mint például, hogy az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13-a és 20-a között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrenden megjelölve az általuk kiválasztott szakokat, osztályokat, és végül július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Itt meg most a Dracula, Tame Impala 2025-ös dala.

Yeah! Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy ettől a hónaptól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Magyar János azt írja, jaj, de jó, legalább nem lesz olyan szennyezett a levegőmet, egyharmaddal kisebb lesz a forgalom. Személyesen hallottam olyan megnyilatkozást, hogy van, aki józanul nem is ül volánhoz, mert ha nincs benne pia, fél a forgalomban. Nekem tetszik a dolog, sokan abba hagyják a vezetést, mert maga a beruházás sem lesz nagyon olcsó. Aztán Dó Magdi is kommentelt, de jó, ez ugye csak csökkenti az árát. És mi van akkor, ha az autóba ülő más személy fúj, mondjuk aki nem ivott? Ki lehet ezt játszani, kérem? Sőt, aki mindig piál és úgy vezet, ki is fogja? Az már mellékes, ugye, ha balesetet is okoz, az drágább. Van ugyan itt még más, amire ügyelni kéne. Aztán Tallódi Zsuzsa is írt, nagyon helyes, csak valószínű, hogy ezzel az alkohol kütyűvel drágább lesz az autó is. Aztán Sitting Bull is kommentelt, nagyon jó, de kijátszható, bárki belefújhat. A legjobb az AI alapú működő kamerák összessége, pontosan megállapítja az ember szeméről, hogy alkalmas-e a vezetésre vagy sem. A mozgás, a reakcióidő, a pislogás, stb.-ből pontosan érzékeli az ember egészségi állapotát. Mint ahogyan azt is meg tudja akkor figyelni, hogy azt fújja bele ebbe az adott szondába, aki éppen vezet, ugyebár ez is kivitelezhető. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat. Járnak viszonzásul most is a legjobb dalok. Itt lesz hamarosan a Tattoo Lauryn 2023-as dala, de előtte szóljon most Florida és Kisha közös 2009-es slágere.

idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak. Illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő. Ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianu néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár három hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lesz az égbolt ma Nagyvárad és környéke felett, így helyenként kevéske csapadékra is kell számítani, különösen a délkülüli órákban. Jelenleg 15 fokot mutatnak a hőmérők, és a napi maximum is a tegnapi naphoz hasonlóan alakul majd, mert olyan 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is. Gyenge melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsatok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt hallgatjátok a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. Július 10-e péntek van, úgyhogy Isten értesse a névnapos Amália nevű hallgatóinkat, és persze mindenki mást is, aki ma ünnepel valamilyen évfordulót. Amúgy ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy ettől a hónaptól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Hát osszátok meg velem bátran, akár szóban, akár írásban, én pedig osztogatom cserébe a legjobb zenéket. Most mindjárt a The Fire-t Ed Sheeran előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyvárad! 7 óra 12 perckor, ez itt a Legyéri Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket halljátok, hanem a titeket leginkább érintő tudnivalókat is. Mint például, hogy július 13-án hétfőn veszi kezdetét a felvételi időszak a Nagyváradi Pálciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-ig, szerdáig nyújthatják be jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be, személyesen az egyetem titkásságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Pálciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ide alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételével kapcsolatos aktuális információkat hivatalos honlapján, valamint a Pálciumi Keresztény Egyetem Nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzé teszi. Mi pedig természetesen a továbbiakban is a legnagyobb slágereket, úgyhogy érkezzen is a Runaway!

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

7 óra, 19 perc van. Jó reggelt, Nagyvárad! Nagyszerű slágerek és kiváló magyar kedvencek itt a Reggeli Pluszban. A mikrofonnál amúgy még mindig hosszús, annyit halljátok, aki a titeket érintő legfontosabb tudnivalókat is megosztja veletek. Most például azt, hogy különleges munkatárs fogadja idén a felvételizőket a Nagyváradi Állami Egyetem közgazdaságtudományi karán. Pepper, a humanoid robot segít eligazodni a jelentkezéshez kapcsolódó tudnivalók között. Az angolul kommunikáló robot válaszol a felvételivel kapcsolatos kérdésekre, tájékoztatást ad a szükséges dokumentumokról, a jelentkezési határidőkről és a képzésekről, miközben válaszai a mellkasán lévő kijelzőn is megjelennek. Pepper július 23-áig, a beiratkozási periódus utolsó napjáig támogatja a kar munkáját, a beiratkozás segítő programját pedig az egyetem műszaki és menedzsment mérnöki karának oktatói és hallgatói fejlesztették, tájékoztat közleményében a felsőoktatási intézmény. A robot már az első napon nagy sikert aratott, a közösségi médiában megosztott fotók és videók gyorsan népszerűvé váltak, sőt néhány látogató még puszit is adott neki, bár az egyetem munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy Pepperrel kesztyűs kézzel kell bánni, mivel ujjai rendkívül érzékenyek. A kezdeményezés célja, hogy megmutassa a kar nyitott a legújabb technológiai megoldásokra és modern környezetet kínál a leendő hallgatóknak. A robot mellett egy új chatbotot is üzembe helyeztek a kar honlapján, amely online válaszol a felvételivel, ösztöndíjakkal és a képzésekkel kapcsolatos kérésekre. Én pedig a továbbiakban is hozom nektek a legjobb zenéket, most például egy magyar kedvencet, érkezik a Legyen Valami a Hooligans előadásában.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21 G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becsések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő. Ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianul néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Időnként felhős lesz az égbolt ma Nagyvárad és környéke felett, így helyenként kevéske csapadékra is kell számítani, különösen a délkülüli órákban. Jelenleg 15 fokot mutatnak a hőmérők, és a napi maximum is a tegnapi naphoz hasonlóan alakul majd, mert olyan 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is. Gyenge melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.

Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valakit most is elértek a 0359172222-es telefonszámon, valamint a 0733417222-es SMS, WhatsApp és Viber számon, és ott vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy hajrá mindenki! Képzeljétek, júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkohol zár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mit szóltok hozzá. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig adom hozzá

Jó reggelt, Nagyvárad! 7 óra 49 perckor, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltak ahhoz, hogy ettől a hónaptól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tévő gyári előkészítéssel. Nagy Sándor azt írja, szép meg jó, sőt valahol egyet is értek ezzel, csak az a baj, hogy lassan már az autó nem autó, hanem felügyelő és megfigyelő eszköz. Arról nem is beszélve, hogy bármikor, bárhol le lehet tiltani. Szóval a biztonság leple alatt azt is figyeli, hányat pislogsz, túl sok lesz már a kontrollból. Aztán Szabó László azt írja, hogy helyes, ha néhány munkagép típusnál bár bevezették, akkor a személyautóknál miért ne? Kocsis Olivier Géza szerint most is beszerelhető és becsapható, úgyhogy felesleges, valamint Gítje Csaba Péter inkább egy hűtőt szeretne, amiben két sör meg egy víz belefér, valamint Pikó Tiada szerint zseniális. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszontlásul most is a legjobb dolog.

0: Éjférd vele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagylak el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön amúgy érkezik is Szegedi Mária, a titeket érintő a legfontosabb infókkal, őt pedig majd Keselyű Tomi fogja követni 15 órától, aztán természetesen lesz ma zenevonat is, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettek, 2 óra hosszán keresztül szól majd nektek, köszönhetően DJ Diszkózának, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plusban. Én pedig köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában hosszús annyit hallottátok. Hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz 6-tól 8-ig, úgyhogy jövő héten is itt leszünk veletek, de addig is szép hétvégét, jó pihenés és még annál is jobb szórakozás, valamint jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 van. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő. Ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianu néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Nagyvárad 2 jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a Gyorgy Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Kávé illatos, szép jó reggelt a nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 10-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Én Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig. Jövök helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket. Ha van kérdésetek, információtok csak bátran. Most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást legyen, csoda szép napotok, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

M Pluszosok a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy június 17-től újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőrt, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imbrolő utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállóban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

a slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Megszűnik a császármetszés lehetősége a szalontai és élesdi kórházakban, pluszosok. A nagyszalontai és az élesdi kórházakban a nőgyógyászok ezentúl nem végezhetnek császármetszéseket és összetettebb nőgyógyászati műtéteket. A korlátozást a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság vezette be egy 2024-ben elfogadott egészségügyi miniszteri rendelet alkalmazásának következményeként. A döntés értelmében a kockázatos terhességgel rendelkező várandós nőknek, valamint a bonyolultabb nőgyógyászati betegségekben szenvedő pácienseknek a nagyváradi Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz, illetve más magasabb besorolású egészségügyi intézményekhez kell fordulniuk. A rendelet célja, hogy a magas kockázatú terhességeket, valamint a problémás újszülötteket kizárólag olyan kórházak kezeljék, amelyek rendelkeznek a szükséges szakembergárdával és felszereltséggel. A nagyváradi kórház az egyetlen harmadik szintű egészségügyi intézmény Bihar megyében, amely képes ellátni a legsúlyosabb terhességi komplikációkat, valamint a legsúlyosabb nőgyógyászati eseteket is. Megszűnik tehát a császármetszés lehetősége a szalontai és élesdi kórházakban.

0: Weekend slágerével pedig fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek, jó reggelt! A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjatok szeretettel, én pedig jövök vissza hozzátok a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15 lej 99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8 lej 49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószer ára 49 lej 99-ban, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sör ára mindössze 18 lej 99-ban. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
8: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
9: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadj El-Habib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutatta ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
0: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsit, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
0: Alex Warren slágerével robogunk tovább itt a péntek délelőtti pluszban. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Figyelem, álláskeresők, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat arról bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 604 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 357. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok! A szállásra!

Pulzusok remek programajánlóval érkeztem. Július 11-én az Eke 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez Vártúra történelmi kirándulás néven. Az útvonal Bihar, Szalárd, Feketeerdő, Sólyom-Kővár, Mezőtelegd útvonalon történik, gyalog kb. 12-14 kilométert kell megtenni. Utazás autóbusszal történik, szombat reggel 6.45-kor indulnak a Monzsárdén virágüzlet előtti busz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Nagyváradra kb. Este 8 órakor érkeznek vissza. Történelmi időutazásuk kalauza ezúttal Zsugán Gyula lesz. Ha pedig felkeltette az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok ehhez a történelmi kiránduláshoz, akkor jelentkezzetek Bondnál Annánál a 0771 549 257-es telefonszámon. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt július 11-én tehát. Az Eke 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Pluszos okassegítségeteket kérem, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 1722 22, ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 1722 22-es számunkra. De üzenhettek Facebookon és Instagramon keresztül is. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig ezzel a szuperslágerrel robogunk majd tovább itt, a Plusz FM délelőtti adásában. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben. Autók, szakértelem, bizalom.
7: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsalabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelent jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországba származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutatta ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Jó reggelt, pluszosok! A délelőtti pluszt már folytatjuk, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma az Amáliákat és az Alma nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Szótejtünk arról itt a következőkben, hogy 39 ötlet jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. Zöldebb várost, több kerékpártárolót és új köztereket szeretnének a lakók. Érkezem hamarosan a részletekkel, most viszont zenélünk tovább. Itt az ígért Martin Garrix és Jax közöse. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

9 óra volt 11 perccel, hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyósók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad Szőlős egykori lakóinak tiszteletére. A továbbjutott projektek között sport- és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá-hajrá lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

volt a Felhelő és a Barátom című nagyságörük Helő-Helő pluszosok. Közé tette a tanügyminisztérium a 2026-os országos képességvizsga végleges eredményeit a fellebbezések elbírálása után. A vizsgán résztvevő 143.251 tanuló közül 113.316-an, vagyis 79,1% érte el az átmenő legalább 5-ös átlagot. Ez elmarad a tavalyi 83,2%-tól, hibátlan 10-ös átlagot pedig mindössze 7 diák szerzett. Bihar megyében 4451 tanuló iratkozott be a vizsgára, közülük 4205-en vettek részt valamennyi próbán. Az átmenési arány 74,4% volt, ami az országos átlag alatt marad. Összesen 3127 diák vizsgázott sikeresen, 1078-an nem érték el az 5-ös átlagot, és idén senki sem szerzett 10-es összátlagot. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 73,7%-a, matematikából 74,3%-a ért el legalább 5-ös osztályzatot. Az anyanyelvi, magyar vagy német vizsgára Bihar megyében 909 tanuló iratkozott be, közülük 850-en jelentek meg. Országos összevetésben továbbra is jelentős a különbség a városi és vidéki iskolák eredményei között. Míg a városi tanulók 11,5%-a maradt 5-ös átlag alatt, a vidéki településeken ez az arány 36,3%. A legjobb eredményt Bukarest és Kolozs megye érte el. És ami még fontos, hogy a 8-osok július 13 és 20-a között tölthetik ki a középiskolai jelentkezési lapokat, a számítógépes felvételi besorolást július 22-én végzik el.

0: reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a péntek délelőtt. Remélem, jól vagytok, és minden rendben veletek. Mi fél időhöz érkeztünk itt a délelőtti plusz második órájában. Érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, és például megtudhatjuk tőle, hogy mely gyümölcsökben, zöldségekben található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Maradjatok velünk a részletekért, érdemes lesz. Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb snákerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15 lej 99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8 lej 49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
7: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsi Alabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországba származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutatta ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az idős korba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az idős korba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a Gyorgy Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schuber utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalúj utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schuber utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Baragánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Ne megszokásból vezessetek, további utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Sabrina Carpenter Espresso című nagy slágerével robogunk tovább itt, ne a péntek délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást!

a Pulse FM, Nagy Váradi környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Pulse FM délelőtti adása szól. Közzétették a nyári érettségi eredményeit pluszosok. A vizsgázók kérésére egy szülő vagy törvényes képviselő jelenlétében megtekinthetik a kiavított dolgozatukat, ez azonban nem feltétele az óvás benyújtásának. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Az érettségén a vizsgázók 74,8%-a ment át, ami kis javulás a tavalyi 74,3%-hoz képest. A sikeresen vizsgázók között 45-en értek el szintízes átlagot. Az óvás után a dolgozatot újraértékelik, és az ekkor megállapított jegy válik véglegessé, vagyis az eredmény nem csak javulhat, hanem változatlan is maradhat, sőt akár csökkenhet is. A fellebbezéseket július 9 és 10-e között bírálják el, a végleges eredményeket pedig, mint ahogy már mondtam, július 13-án hétfőn teszik közzé. Ezek pedig már tartalmazzák majd az újraértékelések után esetlegesen módosult jegyeket is. Azok a diákok pedig, akik az első vizsgaidőszakban nem szereztek sikeres érettségit, július 14 és 21-e között jelentkezhetnek az augusztusi pótvizsgaidőszakra. Az augusztusi érettségírásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé, míg a végleges eredmények augusztus 24-én.

sok véget ért az érettségi, a diákok pedig egy újabb fontos mérföldkő előtt állnak. El kell dönteniük, hol tanulnak tovább. A Párcimi Keresztény Egyetem várja a tovább tanulni vágyó diákok jelentkezését. Családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló lehetőséget azoknak, akik magyar nyelven szeretnének tovább tanulni. Számos szakirány közül lehet választani. Részletekért látogassatok el a parcium.ro weboldalra, vagy hívjátok a 0259 418 252-es telefonszámot, vagy keressétek bátran őket a Facebookon, Instagramon és TikTokon. A beiratkozás július 13 és 22-e között zajlik online, vagy személyesen az egyetem székein, azaz Nagyváradon a Teleki, tehát a Primöri utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább magyarul Nagyváradon, választatok jól, választátok a Párcimi Keresztény.

Ezzel pedig a csütörtök délelőtti plusz második óráját zárjuk, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjatok szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, hogy én déli 12 óráig elérhető vagyok. Hívhattok, írhattok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22. 22. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk majd. Mutatom!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silikon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direct kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bröttyánó néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continentál szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár három hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edény helyre szerelt érintőgombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Zajlik Nagyvárad 2 jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 2026. július 10-e péntek, Nagyváradi a környékbeliek nagy szeretettel köszöntelek benneteket, 10 óra múlt 4 perccel, a 89,6-on pedig Szegedi Mergyát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek a bennünket leginkább érintő infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom a ti üzeneteiteket, hívásaitokat, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, tudjátok csak bátran, szóljatok hozzá ti is a műsorainkhoz. Most pedig folytatjuk, itt van Taylor Swift legújabb nagy slágere. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
6: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

slágerek és helyi hírek itt, a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására, a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt, a projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreanulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felőli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot foglalja.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályit, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályi, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de halasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyílt tehát a forgalom előtt a hegyközpályi és a bihari körgyűrű közötti összekötő út.

0: telik a péntek délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek. Mi fél időhöz érkeztünk a péntek délelőtti plusz harmadik órájában, a folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például beszámol nekünk arról, hogy mely zöldségekben és gyümölcsökben található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Mindezt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legújabb jelentése alapján. Maradjatok velünk a részletekért. Érdemes lesz. Miklós érkezik, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a Plus FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plus FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsalabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországba származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
3: És most vissza a zenéhez!
0: Miley Cyrus tavalyi nagy slágerével robogunk tovább itt a Plusz FM péntek délelőtti adásában. Jó utat, jó rádiózást és jó pihenést kívánok mindenkinek!
3: Slágerek!

Klass slágerek és remek programajánlók. Igen, bizony, itt a 89,6-on. Július 17 és 19-e között rendezik meg a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában. A háromnapos rendezvényen 142 kézműves mutatja be portékáit Románia különböző tájegységeiről, valamint Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából.

A látogatók szüttesek, kerámiák, fazekas termékek, fa, bőr, vas és csontárgyak, ékszerek, játékok, ikonok, mézes kalácsok, gyógynövények és más kézműves termékek közül válogathatnak. A vásár csütörtöktől szombatig 11 és 21 óra között, míg vasárnap 9 és 19 óra között várja a látogatókat. Esténként pedig népzenei és néptánc bemutatók is lesznek. A magyar fellépők közül a székelyhídi Zajgó Néptánc csoport szombaton 19.30 és 20 óra között lép színpadra. Július 17 és 19-e között rendezik meg tehát a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában.

harcosok a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtópontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. A három központ Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett az Episzkopián Szucsi utcában, Várad Ősiben a Kazabán utca 51 szám alatt, míg Várad Szőlősön a Nuferului utca 47 szám alatt működik. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

0: Csoda slágerek, kérem szépen, hello, Nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt vagytok velünk a 89,6-on. Zárjuk a péntek délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Tudjátok, mindig érdemes bennünket hallgatni. A hírek után pedig jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal, és természetesen folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, de előtte megkérnélek benneteket, hogy legyetek segítség. Ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. Most pedig mutatom nektek egy kis ízelítőként, hogy mivel indítjuk majd a következő órát. Ez lesz az.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak. Illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár három hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edény igényre szerelt érintőgombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos, száraz időre számíthatunk a mai nap folyamán, 28 Celsius fok körül alakulnak a napi csúcsértékek, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégére kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban továbbra sem lesz várható, a nappali maximumok 28-29 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvólói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvólói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra múlt, 3 perccel Nagyváradi, a környékbeliek, mi pedig már benne is vagyunk a péntek délelőtti plusz utolsó 60 percében. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a 89,6-on továbbra is Szegedi Máriát halljátok. Érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, bátran szóljatok hozzá ti is a műsorainkhoz. Most pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Jó utat, jó rádiózást és szép nyarat kívánok nektek!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hát kérem szépen, ilyen nagy slágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Én pedig érkeztem egy hasznos infóval. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé nem lesz szükség. A jelenlegi hagyományos mérőórákat fokozatosan okos mérőórákra váltják, amelyek nem csak a szolgáltató, hanem a fogyasztók számára is pontosabb és napra készebb adatokat biztosítanak a villamos energia felhasználásról. Az intelligens mérők egyik legfontosabb előnye, hogy automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat az áramszolgáltató felé, így a mérőállást nem kell manuálisan leolvasni vagy bediktálni. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatóknak, amelyek ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamosenergia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról.

és helyi információk egy helyen itt, 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi Önkormányzat és a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A Nikolai Herceg Egyesület által szervezett kutatás célja, hogy feltérképezze a lakók tapasztalatait, azonosítsa a rendszer hiányosságait és javaslatokat gyűjtsön annak fejlesztésére. A június 29-én kezdődött felmérés elsőként a Rogérius negyed ökosziketein zajlik, majd a Decebel Dacia és az Olaszi városrészekre is kiterjed. A kérdőívezést 15 egyetemista végzi hétköznapokon az ökoszigeteknél. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak a hulladékok helyes szelektálásáról. A szervezők arra kérik a váradiakat, hogy vegyenek részt a felmérésben, mivel az eredményeket az önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató is felhasználja majd a rendszer továbbfejlesztéséhez. A felmérés tehát egy hónapig tart, az eredményeket később hozzák nyilvánosságra.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99 vani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 vani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: És most vissza a zenéhez.
3: A folytatásban Katy Perry 2008-as nagy slágerével folytatjuk, előtte pedig egy The Weeknd sláger. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, szép nyarat kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárat!

Harcosok. Új helyre költözik a nagyváradi állatkert az épülő stadion miatt. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. És itt jön a jó hír, a beruházás nem érinti a rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. A nagyváradi polgármesteri hivatal megerősítette, hogy a műemlék jellegű kápolnát nem bontják el, a stadion kellő távolságra épül majd tőle. A város tervei szerint az állatkert helyén közpark létesül, amelynek központi eleme a kápolna lesz. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó pedig azt javasolja, hogy a park viselje a rédei nevet. Elmondása szerint Florin Birte polgármester támogatja az elképzelést. A terület jövőjét a 2022-ben elfogadott övezeti városrendezési terv rögzíti. Ez szerint a 21 hektáros fejlesztési övezetben megőrzik és felújítják a sportiskola épületeit, míg a jelenlegi állatkert helyén park létesül. A zöldövezet folytatásában kosárlabda, kézilabda és futballpályákat alakítanak ki, parkolókkal kiegészítve. A tervek egy új utat is tartalmaznak, amely közvetlen megközelítést biztosít majd a rédei kápolnához. Az állatkert átköltöztetése és a terület átalakítása több évig tarthat. A kápolna felújítása egyelőre nem szerepel a beruházás részeként, de Zagykó Gyula szerint erre is szükség lenne.

nagyváradiak környékbeliek, nemrég volt szó arról, hogy új helyre költözik a nagyváradi állatkerte az épülő stadion miatt. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A beruházás ugyanakkor nem érinti a rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. No de mit tudunk a rédei családról? Hát ők évszázadokon át Bihar vármegye és Nagyvárad egyik legjelentősebb főnemesi famíliája volt. A család több tagja fontos katonai és politikai tisztségeket töltött be. Nagyváradon ma is őrzi emléküket ez a rédei kert, amelynek területén ma az állatkert működik, valamint a romantikus stílusú rédei kápolna, amelyet gróf Rédei Lajos építetett. Ez a kápolna Nagyvárad egyik legkülönlegesebb műemléke. A romantikus stílusú mauzóleumot 1804-ben építette gróf Rédei Lajos elhunyt felesége, Kacsándi Terézia emlékére a rédei kertben, a mai állatkert területén. Belsejében egykor a rédei házaspár díszes Ferenc István által készített márvány szarkofágja állt, a kápolnát pedig több felújítás után sikerült megmenteni az utókor számára. Gróf Rédei Lajos 1818-ban végrendeletében Nagyváradra hagyta a rédei kertet, valamint alapítványát is a fenntartására. Kikötötte, hogy a kertet soha nem szabad elidegeníteni, és annak mindig a város lakóinak pihenését, kikapcsolódását kell szolgálnia. És hát ez a nagyvonalú adomány tette a rédei kertet Nagyvárad első közparkjai egyikévé.

0: Nagyváradi, a környékbeliek a péntek délelőtti plusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, nem maradtok zene nélkül. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám jelentkezik be hozzátok, utána pedig berobog a zenevonat. Én letészem tehát már a lantot, a 89,6-on Szegedi Máriát hallottátok. További jó utat, jó rádiózást, jó étvágyat az ebédhez, legyen csodaszép hétvégétek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretagne-on néven ismert Bonitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
2: társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és azt sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és azt sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: time.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar

0: Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez, ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektet be elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és az sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Na végre valahára kimondhatom azt, amire egész héten vártunk, ugye? Nagyon kellemes pénteki napot kívánok nektek. Dübörög a nyár ezerrel, 2026. július 10-e van, illetve a Plusz FM is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és most indul a Sláger Plusz, a következő 4 órát együtt töltjük és együtt várjuk a hétvégét. A mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda, a szerkesztő Kesserű Tomi. A mai napon sem érkeztem üres kézzel, nem fogunk unatkozni, rengeteg fontos info, helyi aktualitás van a tarsolyban, jobbnál jobb zenék és jönnek a témák is minden órában. Hát kérem szépen, az első etapban egy szerencsétlenül járt párról fogok majd beszámolni, akik fél Európát átutazták Bruno Mars koncertjéért, de aztán a helyszínen jött a hideg zuhany. Hogy pontosan mi történt velük, az kiderül hamarosan, nálunk pedig már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek hűtenek benneteket egész nyáron.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

Sláger plusz első órájában pénteken a közlekedőknek hozok már is egy infót. Július 8-án szerdán délben ugyanis hivatalosan is átadták a forgalomnak a nagybáradi körgyűrűn a Fugyivásárhelyi terelőúttal való kereszteződésnél a metró nagyáruház közelében épült közúti felüljárót, amelynek teljes hossza a rámpákkal együtt 560 méter. A munkálatok tavaly szeptember végén kezdődtek el, és gyakorlatilag 10 hónap alatt befejeződtek. Nem csak a körgyűrűn lett ezáltal gördülékenyebb a közlekedés, hanem a városban is jobban lehet haladni, ami a jelenlegi aluljáró építések miatt kifejezetten hasznos. És ha jövőre megnyílik majd a forgalom az Észak-Erdélyi autópályának, a Kolozsvár és a Nagyvárad közti szakaszán is a helyzet még jobb lesz, hiszen a forgalom egy része át fog tevődni a strádára. Én is jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon! I got the

0: ez a Plusz FM és a Sláger Plusz pénteken. Az álláskeresők megszokhatták már, hogy időnként nekik is hozok infókat. A folytatásban is így lesz ez. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség ugyanis közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 604 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon a szabad munkahelyek száma pedig 357. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót, illetve szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén szolgálnak, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, a telefonszámuk 0259 436 821. Eredményes álláskeresést, jó munkát kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Sláger Plusz első órája pénteken. Nem sokára hozom majd nektek a témát, ugye Európa a legpehesebb koncertlátogatóival kapcsolatban. Három fiatalról van szó, akik egyébként egészen nagy összeget fizettek ki egy Bruno Mars élményért, és rengeteget utaztak, de aztán szó szerint falakba ütköztek. Hogy mi történt, az kiderül hamarosan. Most meg jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek

érkezzen három fiatal, akik életük legszürreálisabb koncertélményét voltak kénytelenek átélni. Hogy mi történt velük, hát azt már is mondom. Három brit fiatal 1500 kilométert utazott Manchesterből Berlinbe, hogy élőben lássa Bruno Marsot a koncertjén. A koncertre egyébként karácsony óta spóroltak. A jegyekért 522 fontot, az utazásra és a szállásra pedig további 600 fontot fizettek, ami azért nem kevés, valljuk be őszintén. Miután megérkeztek ugye a stadionban, ahol aztán szó szerint hideg zuhany várta őket. A drága helyek ugyanis egy óriási betonpillér mögé szóltak. A három fiatal döbbenten állt a szektorban. A színpadból semmit sem láttak, Bruno Marsból pedig egyetlen egy pillantást sem. A koncert helyett két órán át Berlin legdrágább betonoszlopát nézték szegények. A világsztár fellépése teljes takarásban volt. A történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és jól mutatja, hogy milyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a rajongók, ha a jegyvásárlásnál nem egyértelmű a látótér vagy a helyszín pontos kialakítása. De hát nem is biztos, hogy ezt előre ugye meg lehet nézni. Minden esetre ez intő példa, nem árt odafigyelni, és természetesen megfelelően tájékozódni, mielőtt az ember ennyi pénzt kifizet és ennyit utazik egy koncert kedvéért. Remélem, hogy sikerül majd bepótolniuk egyébként az élményt. Nálunk ilyen probléma nincsen, ti első kézből kapjátok a slágereket és a magyar kedvenceket nálunk itt a Plus FM-en, és remélem, hogy mindenki mindent jól hall, ugye?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

A Sláger Plusz első óráját zárjuk pénteken ebben a pillanatban, és ha már péntek, és ha már hétvége, akkor remélem, hogy tudjátok, hogy jön Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija. Ma is és holnap is 120 percen át dübörög a Party Plusz 21 órától, a lemezjátszóknál pedig jó magam DJ diszkóza, és hát a mai napon is ugye úgy készülök, mint korábban. Az első órában kapjátok majd a top slágereket, a mainstream szettet, aztán pedig jön a klasszik rovatunk kibővített egy órás verziója, és holnap is így lesz ez, úgyhogy bulizzunk együtt, jön tehát a Party Plusz. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. A folytatásban pedig jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán megindul egy újabb óra.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és az sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén is hasonlóan alakul majd az időjárásunk.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának a Börögánuló utcán és a Mágéros sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: További szuper pénteket kívánok nektek, és nagyon jó rádiózást itt a Plusz FM-en. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és természetesen a Sláger Pluszt, aminek a második órájába kezdünk bele. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kessérű Tomi. Ebben az órában repülni fogunk majd, ugyanis egy új uniós szabályozás jöhet a rejtett repülős plusz költségek miatt. Az ingyenes kézipoggyász történetét fogjuk megvizsgálni majd az óra második felében, ami egyébként mindenképpen hasznos lehet mindazoknak, akik esetleg a későbbiekben repülni készülnek valahová. Aztán jönnek majd a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, és ezek sem maradhatnak el, csak úgy, mint a legnagyobb kedvencek, úgyhogy minden egyben van. 3, 2, 1, start!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvá

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Július 10-én nagyon király pénteki napot kívánok nektek, folytatódik a Sláger Plusz. Hagyományos különleges termék minősítést kaphat egy bihari specialitás. A sertéskörömpörkölt nyilvántartásba vételi dokumentációja jelenleg az Európai Bizottság vizsgálati szakaszában van, közölte szerdán a Mezőgazdasági Minisztérium Facebook oldalán. A HKT minősítés a földrajzi árujelzőkkel ellentétben nem egy meghatározott földrajzi területhez kötődik, hanem egy hagyományos előállítási módot, receptet vagy összetételt ismer el. A közlemény szerint a sertéskörömpörkölt a Bihar megyei falvak hagyományos főtétele, amely jól tükrözi a vidéki háztartások azon szokását, hogy az állat minden részét hasznosítják. Az étel alapját a helyi szóhasználatban körömnek nevezett sertésláb, füstölt csülök, vöröshagyma, sertészsír, fokhagyma, zöldségek és fűszerek alkotják. A recept különlegessége a 2-3 órán át tartó lassú főzés, amelynek során a sertéskörömből és a füstölt csülökből természetes módon oldódik ki a kollagén. Ennek köszönhetően a szaft sűrű, krémes állagú lesz, anélkül, hogy mesterséges sűrítőanyagokra lenne szükség. A dokumentáció szerint a receptet több mint 30 éve nemzedékről nemzedékre hagyják tovább, és ma is rendszeresen készítik családi körben, valamint megtalálható a térség éttermeinek kínálatában és kulturális rendezvényein is. De jól hangzik, ugye? Én már is megéheztem, megmondom őszintén, úgyhogy kimegyek, megnézem, mi van itt a szerkesztőség hűtőjében, addig viszont indítom nektek a zenéket, hogy ne maradjatok, ugye, slágerek és magyar kedvencek nélkül.

0: Figyelem, figyelem, pluszosok, fontos dátum közeledik. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé nem lesz szükség. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatónak, amely ezek alapján készíti majd el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamos energiaköltségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány tehát augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely városrészekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról. Ha lesznek infók, akkor természetesen hozom majd nektek őket itt a Sláger Pluszban. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Már is folytatódik a Sláger Plusz, a második órában járunk pénteken, és nem sokára repülni fogunk, és az ingyenes kézipoggyászokkal fogunk majd foglalkozni, hiszen ahogy mondtam, új uniós szabályozás jöhet a rejtett repülős plusz költségek miatt. Tartsatok velem mindenképpen, most pedig csapjunk bele, ismét pörögnek a legnagyobb kedvencek a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Sláger plusz második órájában akkor repülőre fel. Hát az Európai Unió ugyanis újra napirendre tűzte a kézipodgyász díjának szabályozását, mert a fapados légitársaságok miatt hát egyre több utas panaszkodik, ugye a rejtett költségekre hivatkozva. A probléma évek óta ismert. Nagyon sok járaton ugyan ingyenes elviekben a kézipodgyász, de a gyakorlatban csak egy apró táskát engednek fel a gépre. A normál méretű kézipodgyászért külön díjat számítanak fel. Az uniós fogyasztóvédelmi szervezetek szerint ez félrevezető, mert a jegyárak összehasonlításakor a legtöbb utas nem látja előre, hogy a csomag valójában plusz költséget jelent. A tervezett szabályozás célja, hogy a légitársaságok egységesen és átláthatóan tüntessék fel, milyen méretű kézipodgyász jár valóban ingyen, és mi számít feláras szolgáltatásnak. A javaslatot egyébként több tagállam támogatja, mert a rejtett díjak miatt a repülés sokszor jóval drágább, mint amennyit a jegyár mutat. Ha a szabályozás életbe lép, a légitársaságoknak kötelező lesz egyértelműen kommunikálni a csomagszabályokat, és megszűnhetnek azok a helyzetek, amikor a reptéren derül ki, hogy a kézipodgyászért külön fizetni kell, és még az is elképzelhető, hogy eléggé borsos összeget, ez pedig hát mindenképpen kellemetlen meglepetés lehet, úgyhogy mindenképpen üdvözlendő ez az új szabályozás, hogy vajon mikor lép életbe, azt még egyelőre nem lehet tudni, de természetesen a fél szemünket és a fél fülünket rajta tartjuk a témán. Mindkét fülünket pedig a Plusz FM-en, hiszen már is érkeznek ismét a jó zenék. Jó repülést nektek pénteken!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: inkább ezt a pénteki napot, július 10-én. Ismét zárunk egy Sláger plusz órát, egészen pontosan a másodikat. Várjuk a ropogós információkat, a friss aktualitásokat, a Plusz FM híreit, természetesen a mai nap ügyeletes hírszerkesztője Ábrahám Miklós, ő érkezik ide a stúdióba. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán a hírek után visszatérek, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmekte. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak. Illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianu néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén is hasonlóan alakul majd az időjárásunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
6: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a György Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoly utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánu irányába Honestidor, 15B, Honestidor, körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusulú irányába Bárkőlói 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Ez a Plusz FM, a nyár hivatalos adója, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és végre valahára péntek van, július 10-e egészen pontosan. Nagyon közel most már a hétvége, úgyhogy kitartást mindenkinek. Én is itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál Keserű Tomi. Ugye beszélünk majd arról is ebben az órában, hogy tovább melegszik a héten az idő, sőt a hétvégén is, hogyha visszatér majd a kőkemény kánikula, egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé. Hát ilyenkor nem mindegy, hogy hogyan hűtjük magunkat. A szerencsésebbek nyilván vagy kimennek a strandra, vagy mondjuk bekapcsolják a légkondit, de hát olyanok is vannak, akik ezt nem tehetik meg, és mondjuk ventilátorral próbálják hűsíteni magukat, illetve a lakást. No hát nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, hozok majd ezzel kapcsolatban egy-két hasznos tippet, figyeljetek, füleljetek. Aztán vannak nálam természetesen továbbra is fontos helyi aktualitások, illetve slágerek és magyar kedvencek. Minden egyben van, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

tanuló ifjúságnak is hoztam egy hírt itt a Sláger Pluszban, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy ugye a napokban közzétették a képességfelmérő vizsga végleges eredményeit. Az óvások elbírálása után 79%-ról 0,1% ponttal 79,1%-ra nőtte az országos képességfelmérő vizsgán legalább 5-ös átlagot elért 8-osok aránya, közölte szerdán az Oktatási Minisztérium a végleges eredmények közzététele után. Az adatok szerint az óvások elbírálása után 8696 dolgozat esetén nőtt, 4265 dolgozat esetén pedig csökkent az eredeti osztályzat. 1215 megóvott dolgozat jegye nem módosult. A megóvott román nyelv és irodalom dolgozatok 77,86%-a esetében az eredeti jegy és az újraértékelés után kapott osztályzat közötti különbség 0,5 ponttal kisebb vagy azzal egyenlő volt. 417 dolgozat jegye nem módosult. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint 48.471 diák kérvényezte dolgozatai megtekintését. 26.889-et románból, 20.612-t matematikából és 970-et anyanyelvből. Ezek nyomán 14.176 óvást nyújtottak be, ami azt jelenti, hogy a dolgozatok 4,79%-át óvták meg. Tavalyhoz képest, amikor 19.101 óvást regisztráltak, a dolgozatok több mint 6%-a, jelentősen csökkent a megóvott dolgozatok száma, mutatott rá a tárca. A diákok 8.981 románból, 4.888 matematikából és 307 anyanyelvből írt dolgozatot óvtak meg az idei képességfelmérőn.

0: az egészségünkkel kapcsolatban is van nálam egy fontos info itt a pluszon. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősin és az Ősi Város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én szerdán kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon a Gyermekváros mellett, az Episkop Ioan Szucsi utcában, az EP1-es tömbháznál. Várad Ősiben a Kázában utca 51 szám alatt, Várad Szőlősön a Nuförölő utca 47 szám alatt, a D111-es tömbháznál. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések is működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni ebben a nagy kánikulában. Közben meg hát egy vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, és remélhetőleg minden rendben van. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget kívánok én is nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószer ára 49 lej 99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sör ára mindössze 18 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: További jó rádiózást és nagyon szuper pénteket kívánok nektek július 10-én. Hogy bírjátok a nyarat? Tudjátok magatokat valamivel hűteni? Ha olyan szerencsések vagytok, hogy légkondival, hát akkor minden megvan. Viszont ha nem, akkor ott a ventilátor, amit ilyenkor elő kell venni, de nem mindegy, hogy hogyan használjuk. Erről is szó lesz majd az óra második felében. Várlak benneteket, most meg jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a

Egyertusz harmadik órája pénteken, július 10-én, és akkor hűtsük le magunkat, kérem szépen. Hát ahogyan mondtam, vannak olyan szerencsések, akik ilyenkor mondjuk nyáron lent vannak a tengernél, aztán másoknak van légkondiuk, de hát olyanok is akadnak, akik egyiket sem tehetik meg, ugye? A tartós hőségben sokan ilyenkor automatikusan a ventilátorhoz nyúlnak, pedig hát nem mindegy, hogy hogyan használjuk. A szakértők arra figyelmeztetnek, a ventilátor önmagában nem hűti a levegőt, csak mozgatja, és a hatása hát attól függ, hogy mennyire meleg a környezet. Ha a lakás hőmérséklete 30 fok fölé emelkedik, a ventilátor már nem frissít, inkább csak tovább keringeti a forró levegőt. Az egyik cikk szerint a legjobb módszer az úgynevezett párologtatásos hűtés, azaz, ha a ventilátor elé egy nedves törölközőt vagy vízzel permetezett felületet teszünk, így a légáramlat segíti a párologást, ami valódi hűtést ad. Nagyon fontos az is, hogy a készüléket ne közvetlenül magunkra irányítsuk hosszú időn át, mert kiszáríthatja a bőrt és irritálhatja a szemet is. A szakértők azt javasolják, a ventilátort ablaknyílással, árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel kombináljuk, így lesz sokkal hatékonyabb. A kánikulában pedig érdemes figyelni nyilván a folyadékpótlásra és kerülni a túlzott fizikai terhelést. Hát remélem, hogy tudtam segíteni ezekkel a kis tippekkel és trükkökkel mindazoknak, akik hát légkondi nélkül kénytelenek átvészelni a nagy nyári hőséget. Én természetesen továbbra is hűtelek, frissítelek benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Egy biztos, ilyen jó zenékre, slágerekre és magyar kedvencekre a folytatásban is számíthattok, hiszen még nem tartunk a végénél a dolgoknak. Ez csupán a Sláger Plusz harmadik órája volt július 10-én pénteken. Most átadom a terepet, a szót, a mikrofont, hiszen jönnek a friss hírek, ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, aztán startol a negyedik felvonás, hogy mivel, már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tam. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsalabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
1: Plusz FM, időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén is hasonlóan alakul majd az időjárásunk.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakította ki a Magyar út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyar és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. július 10-én itt a kedvenc adótokon a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában indul a Sláger Plusz negyedik utolsó órája. Hogy telik a napotok? Remélem, hogy oké, mindenkivel minden. A mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi, ebben a 60 percben is várlak benneteket, és garantálom nektek, hogy nem fogtok unatkozni. Hát ebben az órában a filmes világból hozok majd egy szenzációs hírt, kérem szépen nagy doppergés, Ali G visszatér, Sacha Baron Cohen újra előveszi a kultikus karakterét, vele is foglalkozunk az óra második felében. Ami viszont itt van velünk folyamatosan, az természetesen a fontos információk tömkelege, a helyi hírek és az aktualitások, úgyhogy folyamatosan kérem én is a figyelmeteket, annál is inkább, hiszen azért jó zenéket is csempészekhet be az órába is, sőt, csak jó zenéket, a világ legjobb dalait pörgetem nektek itt a Pluszon, már is kezdünk, figyelem!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Július 10-én pénteken a Sláger Plusz 4. órájában vagyunk. Hát az időjárási viszonyoktól függően július 13-a és 22-e között, tehát a jövő héten, naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak majd Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ugye ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Azokat is kérik továbbá, akik olyan lakástulajdonosok, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban vannak az ablakaik, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok azokat zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről, nehogy baj történjen. További információkért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon. Tehát ha minden igaz, akkor a jövő héten kerül erre sor, július 13-a és 22-e között. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, cserében hozok egy újabb jó dalt itt a Pluszon.

0: és még mindig van egy fontos info a tarsolyban. Az Országos Nyugdíjpénztár online felületén ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. Nem tudom, hogy tudtátok-e. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek ugye később a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság, az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulékfizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt több munkahelyet is váltott, vagy olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, akkor mindenképpen érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portálján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a kétpilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is. Úgy gondolom, hogy érdemes megtenni ezt a lépést.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és akkor Ali G in the house! Jó híreket hozok a filmes világból, hiszen Sacha Baron Cohen újra előveszi kultikus karakterét. Hogy mit kell tudni a folytatásról, az is kiderül hamarosan, most pedig zene!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a...

Sláger plusz negyedik órájában járunk pénteken, és akkor Ali G in the house. Sacha Baron Cohen ugyanis újra életre kelti egyik legkorábbi és legikonikusabb karakterét, Ali G-t. A brit humorista a 90-es évek végén robbant be ezzel a figurával, aki a hip-hop kultúra karikatúrájaként vált világhírűvé, és később saját tévéműsort, majd mozifilmet is kapott. A karakter évek óta pihenőn volt, Cohen pedig az utóbbi időben inkább politikai és társadalmi témákat dolgozott fel más alteregóival. A visszatérés most azért különleges, mert a hírek szerint új Ali G projekt készül, amelyben a humorista ismét a jól ismert túlzó stílusban reagál majd a világ jelenségeire. A rajongók szerint ez különösen izgalmas, mert Ali G mindig a popkultúra és a társadalmi szatíra határán mozgott, és sokszor úgy tett fel kényelmetlen kérdéseket, hogy közben mindenki nevetett. Az egyik cikk azt írja, Cohen már dolgozik az új anyagon, és a karakter visszatérése várhatóan nagy média visszhangot kap majd, hiszen Ali G generációk számára volt meghatározó figura. Hát csak úgy, mint mondjuk Borát, úgyhogy aki ezt a két figurát szereti, az biztosan nem fog csalódni az új Ali G filmben sem, ez 100%. Várjuk természetesen a premier dátumot, ti pedig hát nem csalódtok a Plus FM zenei felhozatalában, már is megyünk.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát most már tényleg itt a vége. Nagyon szépen köszönöm a mai napra és egész hétre a figyelmeteket, a Sláger Pluszban természetesen. Hétfőn találkozunk ebben a formában legközelebb. Én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Nagyon kellemes hétvégét, pihenést, lazítást és nyarat kívánok nektek, viszont ma is és holnap is 21 órától DJ Diszkózaként várlak benneteket a Party Pluszban, Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliában, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Közben a folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán start egy újabb zenei óra. Nem sokára jövök.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektet be elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és azt sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő. Ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianul néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Ez a zenevonat a Plusz FM-en.

lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezd

vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok.

0: tőlem is megkérdezi. Mit mondjak én majd ő neki? Mit mondjak én?
1: Ez a Zenevonat a Plus FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsalabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
2: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Nagyon király péntek estét kívánok nektek, július 10-e van nyakunkon, sőt előttünk a hétvége, és Nagyvárad, valamint a környék legnagyobb házi bulia. Innentől kezdve 2 órán keresztül nincs megállás a lemezjátszóknál.

0: Mustang on!
1: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plusz.
2: Július 10-én pénteken folytatódik a Party Plusz. Ez már a második óra, a lemezjátszóknál 11-ig egészen DJ Diszkóza, és természetesen ez már a klasszik robotunk kibővített egy órás verziója, amit a Bing

0: Classic rovat egy órás verziójával zártam nektek a mai napot, július 10-én, remélem, hogy tetszett a Party Plus DJ Diszkóza, voltam, vagyok és leszek. Találkozunk holnap szombaton este 21 órától. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
2: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bratjánó néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák és munkahelyek zártak be, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsi Alavib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mechanizmus mozgósítására. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat. Így ez a gyümölcs került ki a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el. A Spanyolországból származó csemege szőlő esetében a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek. Ma már sokkal fiatalabbnak érzik magukat az idősebb felnőttek, mint az ugyanilyen korcsoportúak 10-20 évvel ezelőtt. És nincs is egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Áll a Psychology and Aging folyóirat nemrég megjelent tanulmányában. 2050-re a világon minden harmadik ember 60 éves, vagy annál idősebb lesz. Ezért a demográfiai változás miatt az öregedés kutatása sürgetőbb, mint valaha. A legújabb tudományos eredmények szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépést jelölni. Ehelyett hihetetlenül nagy a változatosság az emberek között abban a tekintetben, hogy mikortól számítanak idősnek. Az emberi történelem nagy részében az öregkor megítélését az határozta meg, hogy az adott személy mennyire képes feladatokat elvégezni, illetve hozzájárulni a családja és a közössége életéhez. Az új tanulmány szerint az életkor nem feltétlenül jó mutató az öregkor meghatározásához.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektetbe elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaspora Itthon fektet be elnevezési programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy külföldön bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. Gazdasági válságok idején vagy bizonytalanság által fémjelzett időszakokban az arany mindig felértékelődik a legstabilabb befektetésként. Szakemberek szerint Romániában is érzékelhetően változik az embereknek az aranyhoz való viszonyulása. És amíg korábban csak az ékszert látták benne, ma már egyre nő azoknak a köre, akik megtakarításaikat vagy azok egy részét aranyrudakba fektetik be. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy az arany felváltaná a többi befektetési formát, és azt sem, hogy univerzális megoldást jelentene minden befektető számára. Ugyanakkor azt mutatja, hogy a pénzügyi döntések egyre árnyaltabbá válnak, és az eszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen szerepet tölthetnek be egy portfólióban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

végőségben igazi felüdülés.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 11 milliárd eurónál többet veszít a román államkassa az illegális munkavégzés miatt. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bonyitai Vincének. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a főzést is automatizálni próbálják. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. Ez meghaladja azt a strukturális hiányt, amelyet Romániának korrigálnia kell a túlzott deficit eljárás soron. Hangsúlyozzák a jelentés szerzői. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak. Illetve a fizetésük egy részét feketén kapják. A munkáltatók nem fizetnek utána adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő. Ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket. Tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bonyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Brătianu néven ismert Bonyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Eddig főleg a telefonokat, tévéket, hűtőket és porszívókat irányította a mesterséges intelligencia. Most azonban a konyha legrégebbi folyamatát, a főzést is automatizálni próbálják. Egy német és egy svájci vállalat közösen mutatta be azt a rendszert, melyet a világ első intelligens edény családjaként hirdetnek. Az edény közvetlenül kommunikál az indukciós főzőlappal, és a benne készülő ételhez igazítja a hőmérsékletet. A hagyományos edényekkel szemben az okos fazekak és serpenyők akár 3 hőmérsékletérzékelőt is tartalmaznak, valamint egy közvetlenül az edényre szerelt érintő gombos vezérlőt. A felhasználó csupán egy előre beállított programot választ ki az edényen, a többit a rendszer intézi. Egyszerre akár 4 kompatibilis edény vezérlése is lehetséges. Az edények emellett mosogatógépben is tisztíthatók.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszton.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, iskolák zártak be, túlterhelődtek a kórházak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Egy frissen megjelent tanulmány szerint nincs egyértelmű biológiai fordulópont, amely az időskorba lépés pillanatát jelölni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok.